Azt ismered, hogy egy társadalom zuhan lefelé, és miközben zuhan, azt mondogatja, hogy megnyugtassa magát. Eddig minden rendben. Eddig minden rendben. Eddig minden rendben. Nem a zuhanás számít. Leérkezik.